0: U issa għanna lil Freddy Agius bid-diska fuq il-karozzella.
1: Dejna toqt fajla ġenerużat, fajla tangustuża, issa xi affri.